0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. On the radio.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

103.5. Feels good. Makes me feel good. It's my station. On the radio.

5 óra van.

0: Pochola.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio, kaj je želim?

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdő.

szobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Premium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, most önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
2: Júniusi kínálatunk a Zentail rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Vasárnap ünneplik Magyarkanizsai helyi közösség napját. Magyarkanizsai helyi közösség napját idén június 28-án rendezik meg. Ez alkalomból gazdag programkínálattal készülnek minden korosztály számára. A délután folyamán megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyarkanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezt követően a díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át, Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvény szervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától várják az érdeklődőket a Tiszaparton. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg vissza nem térítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. Juhász Bálint, a Tartományi Képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej és a húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár, gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. A pályázat keretében a 2026. január 1-je után megvalósított vásárlások számolhatók el, a támogatás pedig szarvasmarha, sertés, juh és kecske beszerzésére igényelhető. A pályázat benyújtási határideje július 24-e, írta Juhász Bálint. Nem fogyasztható a csantavéri és a dusanovói ivóvíz. A Tartományi Egészségügyi Titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztást megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint, ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. A vezetékes víz fogyasztásra vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldják a korlátozást. A vasúti áruszállítással foglalkozó Srbija Cargo közvállalat a hónap végéig 424 dolgozó elbocsátását tervezi a vállalat rossz üzleti eredményei miatt, írja a Danas. A Danas által megtekintett dokumentum szerint Dusan Gyukic, a Srbija Cargo megbízott igazgatója, június 22-én megküldte a vasutas szakszervezeteknek a 2026-ra vonatkozó létszám. A dokumentumban az szerepel, hogy a Srbija Cargo 2026-os üzleti terve szerint a dolgozók számát június végére 1250 főre kell csökkenteni. A vállalat ezt azzal indokolja, hogy a munkaerő kapacitásokat a tényleges üzleti igényekhez kell igazítani. A javaslat szerint május 21-én a vállalatnál 2340 munkahely szerepelt a rendszeresítésben, ezek közül 1827 volt betöltve. Az üzleti működés optimalizálása, valamint a munkaszervezés és a munkakörök tervezett igényekhez igazítása miatt a munkahelyek számát 935-tel, a dolgozók számát pedig 424-jel csökkentenék. A 024.rs szerint a tervezet a rossz üzleti eredményekkel indokolja a létszámleépítést. A lépés érzékenyen érintheti a vasúti áruszállítással foglalkozó vállalatot, amely stratégiai szerepet tölt be az ország vasúti teherszállításában.
0: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: A mai napon derűs lesz az ég, napközben rendkívül meleg és napos idő lesz, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 33 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 242 cm magas. A mai nap folyamán sem érkezik időjárási front, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Ez a 103.5. A térség.

0: megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering. Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 0062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: AMT Uni agent Svet Kamena, mermer i granita iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
2: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség.

0: sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli, az ön és családja részére. Caprioló, több mint bicikli. www.caprioló.com.
1: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
2: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No. This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak. Van egy régi mondás, nem tudjuk megváltoztatni a szél irányát, de beállíthatjuk a vitorláinkat. Az életben nem mindig rajtunk múlik, mi történik körülöttünk, az viszont igen, hogyan reagálunk rá. A ma erejéről szól.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Nagyon szép csütörtök reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak! Örülünk, hogy ma is velünk kezdik a napot itt a Tisza hangjában. A csütörtök már a hét második felének kapuja, és ilyenkor sokan már a hétvége felé tekintenek.
6: Egyszer egy kis vitorlás hajó indult útnak a tengeren. Eleinte minden tökéletes volt, a víz nyugodt, a szél kellemes, aztán hirtelen vihar érkezett, a hullámok magasra csaptak, a szél irányt váltott. A hajó azonban nem fordult vissza. A kapitány egyszerűen másképp állította be a vitorlákat.
7: Az életben is vannak viharok, néha váratlanok, néha nehezek, de sokszor nem az számít, milyen erős a szél, hanem az, hogy merre tartunk. A mai nap is hozhat valami újat, egy jó hírt, egy kellemes találkozást, egy megoldást, vagy egyszerűen csak egy szép pillanatot.
6: A siker ritkán érkezik egyik napról a másikra, de minden lépés számít, még azok is, amelyeket senki sem lát. A panda ma reggel a Tisza parton üldögélt, figyelte, ahogy a szél megmozgatja a fák ágait, majd észrevett egy kis vitorlást a vízen. A hajó hol jobbra, hol balra fordult, de mindig haladt előre. A panda mosolyogva ezt mondta, nem baj, ha néha kerülő úton haladunk, a lényeg, hogy ne álljunk meg.
7: És van egy másik kis történetünk is. Egy kertész egyszer megkérdezte a legszebb fáját, hogyan lettél ilyen erős. A fa így felelt, a szél tanított megkapaszkodni.
6: Ha valami nem úgy alakul, ahogy terveztük, ne csüggedjünk, lehet, hogy csak egy másik út vezet a célunkhoz. Vigyük magunkkal ezt a gondolatot, a siker nem az, hogy soha nem térünk le az útról, hanem az, hogy mindig visszatalálunk rá. Legyen a csütörtökük tele reménnyel, kitartással és szép pillanatokkal, mi pedig itt leszünk Önökkel egész reggel a Tisza hangjában. Ez volt a pozitív gondolat, itt a Tisza hangjában legyen csodálatos csütörtökük tele mosollyal, erővel és új lehetőségekkel.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik Tisza hangja műsorunkban. Egy név egész életünkön át elkísér bennünket. Benne vannak a családi történetek, az emlékek, a mosolyok és az ünnepek. Ma is szeretettel köszöntjük mindazokat, akik névnapjukat ünneplik, és kívánunk nekik sok örömöt, egészséget és boldogságot. Nagyon szép csütörtök reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Június 25-én a Vilmos nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket!
3: A Vilmos név germán eredetű, két szó összetételéből alakult ki, jelentése erős akarat, elszánt védelmező, olyan emberre utal, aki kitartó és megbízható. A néphagyomány szerint a Vilmosok céltudatosak, szorgalmasak, becsületesek, nyugodtak, felelősségteljesek, sokszor azok, akikre mindig lehet számítani. A történelem során számos híres uralkodó és közéleti személyiség viselte ezt a nevet, a Vilmos név évszázadok óta jelen van Európa történelmében.
2: A mai nap virága legyen a fehér lilium, a tisztaság, az elegancia és a méltóság jelképe. Június végén már javában élvezzük a hosszú, világos estéket. Ilyenkor sokan még naplemente után is a kertben, a teraszon vagy a Tiszaparton töltik az időt. A panda ma reggel egy virágzó kert mellett sétált el, megállt, mélyet cippantott a nyári levegőből, majd elmosolyodott, és ezt mondta: a névnap nem a naptárról szól, hanem azokról, akik fontosak nekünk.
3: Valahol ma egy család összegyűlik egy sütemény mellett, valahol egy barát küld egy kedves üzenetet, valahol pedig megszólal a telefon, hogy boldog névnapot, Vilmos!
2: Minden Vilmos nevű hallgatónknak kívánunk jó egészséget, boldogságot, szeretetet, sikert és sok örömteli pillanatot. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Ez volt a névnap köszöntő itt a Tisza hangjában. Boldog névnapot kívánunk minden Vilmosnak!

0: 103.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők.

0: illatukkal meghódítják az embert. A mai receptünk pontosan ilyen.
1: Mondom is a hozzávalókat, 4 személyre szükségünk lesz, 4 csirkemell filére, 2 nagyobb paradicsomra, 25 deka mozzarellára, friss bazsalikomra, sóra, borsra, olívaolajra, 2 gereszt fokhagymára. És az előkészítése is nagyon egyszerű, a csirkemellek oldalán óvatosan zsebet vágunk, ügyeljünk rá, hogy a hús ne szakadjon át, sózzuk, borsozzuk kívül, belül, a paradicsomot és a mozzarellát vékony szeletekre vágjuk, a csirkemell belsejébe felvágva helyezzük a paradicsomot, a mozzarellát és a bazsalikom leveleket. Már ekkor olyan, mintha egy kis darab Olaszország költözött volna a konyhánkba. A megtöltött csirkemelleket egy sütőtálba helyezzük, kevés olívaolajjal meglocsoljuk, 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35 percig sütjük, amikor a sajt szépen megolvad és a hús aranyszínű lesz. Elkészültünk!
0: És most jön a mai titkos pandás ötlet, a sütés utolsó perceiben tegyünk a tetejére néhány szelet koktélparadicsomot, majd tálalás előtt csepegtessünk rá egy kevés bazsalikomos olívaolajat, így még zamatosabb és még nyáriasabb lesz. A paradicsom és a mozzarella párosa az olasz konyha egyik legismertebb kombinációja. A piros paradicsom, a fehér mozzarella és a zöld bazsalikom együtt az olasz zászló színeit idézi. De mit kínálhatunk mellé? Friss salátát, grillezett cukkinit, vagy akár egy könnyű fokhagymás rizst is. A panda egyszer vendégeket hívott vacsorára. Valami különlegeset szeretett volna készíteni, de nem túl bonyolultat, így született meg ez a töltött csirkemell. A vendégek pedig még a receptet is elkérték, a panda mosolyogva ezt mondta, a legjobb ételek egyszerűek, csak szeretettel kell elkészíteni őket.
1: Képzeljünk el egy meleg nyári estét, a család együtt ül az asztalnál, a tányérokon gőzölög a friss sült csirkemell, és a beszélgetés ugyanolyan kellemes, mint az étel íze. A főzés nem csak az alapanyagokról szól, hanem az együtt töltött időről, a közös élményekről és a szeretetről is, mert minden jól sikerült ételben ott van egy kis darab a szívünkből. Ez volt a Konyhai Kalandokban, a csirkemellet készítettünk, egy kicsit olaszosan, egy kicsit nyáriasan és nagyon-nagyon pandásan.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinó gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Ma egy olyan zenekar történelmi is felcsendülnek a rádiókban, és amely bebizonyította, hogy a dallamos popzene időtálló, ezúttal a United együttes történetébe kalandozunk el a kezdetektől napjainkig. Kedves hallgatóink, ha azt mondjuk hófehér jaguár, keserű méz vagy végszó, valószínűleg sokaknak rögtön eszébe jut a United. A zenekar, amelyik a 90-es évek végétől meghatározó szereplője lett a magyar könnyű zenei életnek.
3: Az együttes története az 1990-es években kezdődött, a zenekar alapító tagjai között ott volt Romhányi Áron, Peresztegi Zoltán, valamint a későbbi évek meghatározó tagjai. A csapat kezdetben klubokban, kisebb rendezvényeken lépett fel, mint minden zenekar, ők is hosszú utat jártak be a siker előtt. Az igazi országos ismerettséget a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején szerezték meg. A rádiók egyre többet játszották dalaikat, a közönség pedig hamar megszerette az érzelmes szövegeket és a könnyen énekelhető refréneket.
2: Kevés magyar dal vált annyira ismerté, mint a Hófehér Jaguár. Ez a dal szinte összeforrt a zenekar nevével, koncerteken ma is együtt énekli a közönség, az első soroktól az utolsóig. A Keserű Méz szintén a zenekar egyik legismertebb slágere. A dal érzelmes hangulata és fülbemászó dallama miatt hamar közönség kedvencé vált. A zenéjük egyik legnagyobb ereje az érzelem, dalaik gyakran olyan érzésekről, amelyeket szinte mindenki átélt már.
3: A 2000-es évek elején szinte nem telt el nap annélkül, hogy valamelyik daluk ne szólt volna a rádiókban. Az együttes neve egyet jelentett a minőségi magyar popzenével. A zenekar meghatározó alakja Romhányi Áron nem csak előadóként, hanem zeneszerzőként és producerként is jelentős szerepet töltött be. Számos sikeres dal megszületésében működött közre. A zenekar pályafutása során több szakmai elismerést is kapott, de talán a legnagyobb siker mégis a közönség szeretete.
2: Az ország számos pontján felléptek, falunapokon, fesztiválokon, városi rendezvényeken és nagyobb színpadokon egyaránt. Sokan a mai napig nosztalgiával emlékeznek

0: vissza ezekre a koncertekre. Ha valaki meghalt tőlük egy számot, sokszor rögtön eszébe jutnak a 2000-es évek. Az első szerelmek, a nyári esték, a baráti találkozások, a zene ugyanis képes emlékeket őrizni. A panda egyszer egy régi CD-ket rejtő dobozt talált a padláson, bekapcsolta a lejátszót és felcsendült egy United dal. Hirtelen visszatértek az emlékek, régi nyarak, régi barátok, régi történetek. A panda mosolyogva ezt mondta, a jó dalok nem öregszenek meg, csak egyre több emléket gyűjtenek maguk köré.
1: És miért szeretjük még ma is őket? Mert őszinték, mert dallamosak, mert emberiek, és mert minden generáció talál benne valamit, ami róla szól. A zene néha többet mesél el egy korszakról, mint egy történelemkönyv. Az együttes dalai pedig egy egész generáció érzéseit, emlékeit és álmait őrzik. Talán ezért hallgatjuk őket ma is olyan nagy szeretettel. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma a United együttes történetében kalandoztunk, a megalakulástól a legnagyobb slágerekig, egy kicsit nosztalgikusan és egy kicsit zenésen.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
0: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotelm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
4: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
0: Megéhezett és finom ebédre vágyik? Vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek, nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
5: Ez volt a

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
4: Kedves hallgatóink, ismét fellapozzuk a történelem nagykönyvét. Június 25-e számos fontos esemény, történelmi fordulópont és híres születésnap dátuma. Ezen a napon országok születtek, rekordok dőltek meg, és olyan események történtek, amelyek máig hatással

0: vannak a világra. Nézzük, mit őriz számunkra a történelem ezen a nyári napon. Nagyon szép csütörtök reggelt kívánunk mindenkinek, induljunk egy újabb időutazásra.
1: 1991. július 25-én Szlovénia és Horvátország kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Ez az esemény alapjaiban változtatta meg a térség történelmét. A következő években egész Dél-Kelet-Európa jelentős átalakuláson ment keresztül.
0: 1876-ban ezen a napon zajlott az amerikai történelem egyik legismertebb ütközete. A Little Brinkhorn-i csata, az indián törzsek legyőzték Custer tábornok csapatait. Az esemény máig az amerikai történelem egyik legismertebb fejezete.
1: 1950. július 25-én Észak-Korea csapatai átlépték a 38. szélességi fokot, ezzel kezdetét vette a koreai háború. A konfliktus több millió ember életét érintette, és hatása ma is érződik a koreai félszigeten.
0: 1963. június 25-én született George Michael, a popzene egyik legnagyobb alakja, akinek dalait ma is milliók hallgatják világszerte.
1: A 60-as években az emberek figyelme az űr felé fordult, június végén gyakran zajlottak újabb és újabb űrkutatási előkészületek a nagy hold programok idején.
0: Június 25-én már javában tombol a nyár, a természet ilyenkor a legszebb arcát mutatja, a mezők virágoznak, a gyümölcsök érnek, a folyók partjai megtelnek élettel.
1: Június 25-e a tengerészek világnapja. Ez a nap azok előtt tiszteleg, akik a világ tengerein dolgoznak és hozzájárulnak a nemzetközi kereskedelem működéséhez. Kevesen gondolnak rá, de a világ áruszállításának jelentős része ma is hajókon történik.
0: A nyári hónapokban mindig megugrik az olvasási kedv. Sokan a szabadságuk alatt végre előveszik azokat a könyveket, amelyekre évközben nem jutott idő. A panda ma egy régi hajón képzelte magát a nyílt tengeren. A nap ragyogott, a szél fújta a vitorlákat, a távolban pedig új partok körvonalai rajzolódtak ki. A panda elmosolyodott és azt mondta, minden nap egy új utazás, csak el kell indulni rajta.
1: Valahol ma valaki új munkába kezd, valahol egy gyermek először látja a tengert, valahol pedig egy régi álom válik valóra, és talán egyszer ezek a pillanatok is történelemmé válnak.
0: A történelem nagy eseményekből áll, az életünk pedig apró pillanatokból, de néha egyetlen nap is elég ahhoz, hogy minden megváltozzon. Ezért érdemes minden reggelt reménnyel kezdeni. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Tisza hangja műsorunkat hallgatják itt a Panda Rádióban, és az imént utaztunk egy kicsit a történelemben, most pedig majd a házi kedvencekkel fogunk foglalkozni Panda Kuckó rovatunkban, mégpedig a Panda Kuckó rovat támogatója az Oromhegyesi Tiszavet Orvosi Ambulancia. Tehát, amit tudhatunk a mai napon, a Panda Kuckó támogatója a Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia, ahol a gondoskodás nem csak gyógyítást, hanem megelőzést is jelent. Július 1-től hétköznapokon 8 és 14 óra között várják Önöket Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 68 szám alatt. Kisállatordináció, vakcinák, műtéti ellátás, dokumentumok ki- és bejelentése, kullancs és szívférgesség elleni védelem, valamint minőségi tápok kutyáknak és macskáknak. Profivet, mert kedvenceink megérdemlik a szeretetet és a szakértelmet. Kedves hallgatóink, sok gazdi tapasztalta már, hogy amikor szomorú vagy nehéz napja van a kutyája, valahogy másképp viselkedik. Oda bújik a lábukhoz, fekszik, figyel bennünket, és amint a tudná, hogy valami nincs rendben, de valóban megérzik. A válasz igen, a kutyák rendkívül érzékenyek az ember érzelmeire. Évezredek óta élnek mellettünk, ezért nagyon jól megtanulták olvasni a viselkedésünket. A kutyák nem csak hallják a hangokat, az arckifejezéseket is figyelik, észreveszik, ha nem mosolygunk, ha sírunk, ha szomorúak vagyunk.
1: A kutyák nagyon érzékenyek a hangszínre. Lehet, hogy ugyanazt mondjuk, de ha szomorúbb a hangunk, azt azonnal érzékelik. És itt jön az igazán érdekes rész, a kutyák szaglása elképesztően fejlett. Amikor stresszesek vagy szomorúak vagyunk, a szervezetünk más illatanyagokat bocsáthat ki, a kutya ezeket is érzékelheti. Minél szorosabb a kapcsolat a kutya és a gazdi között, annál jobban figyelnek egymásra. Sok kutya ilyenkor ösztönösen vigasztalni próbál, odabújik, mancsot ad, vagy egyszerűen csak csendben mellettünk marad.
0: A kutyák nem tudják megoldani a problémákat, de gyakran érzik, hogy szükségük van valakire, és ilyenkor ott vannak mellettünk. A panda egyszer nagyon szomorúan ült a kertben, nem szólt senkihez, csak csendben nézte a fákat. A kutyus odament hozzá, leült mellé, nem ugatott, nem játszott, csak ott maradt. A panda megsimogatta, és ezt mondta, néha nem szavakra van szükségünk, csak valakire, aki mellettünk marad.
1: A tudósok szerint a kutyák és az emberek között különleges érzelmi kapcsolat alakult ki, amikor egymás szemébe nézünk, olyankor hormonok szabadulnak,

0: fel, amelyek erősítik a kötődést. Talán ezért érezzük úgy sokszor, hogy a kutyánk szinte a gondolatainkat olvassa. A kutya nem tudja, miért vagyunk szomorúak, de azt tudja, hogy fontosak vagyunk neki, és néha ez a szeretet többet ér minden vigasztaló szónál.
1: A Panda Kuckó támogatója a Magyar Kanizsai Profi Vetállatorvosi Ambulancia, ahol kedvenceink egészsége és jó közérzete egyaránt figyelemmet kap. Keressék bizalommal a Profi Vet csapatát Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 68 szám alatt. Telefon 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profi Vet, mert a hűséges barátok is megérdemlik a legjobb gondoskodást. Ez volt a Panda Kuckó, itt a Tisza hangjában.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Gyakran törik a körmünk, lassabban nő, mint szeretnénk. Száraz a körömágyunk, sokszor nem is drága készítményekre van szükségünk, hanem néhány egyszerű természetes olajra, amelyek segíthetnek ápolni és erősíteni a körmünket. Ma ezekkel ismerkedünk meg közelebbről. Kedves hallgatóink, a szép köröm nem csak esztétikai kérdés, sokszor a szervezetünk állapotáról is árulkodik. Az egészséges köröm sima, rugalmas és megfelelő ütemben növekszik.
4: És miért hasznosak az olajok? A természetes olajok hidratálják a körmöt és a körömágyat, segíthetnek csökkenteni a töredezést és a kiszáradást. Rendszeres használat mellett a köröm ápoltabbnak és erősebbnek tűnhet. Az olívaolaj az egyik legismertebb természetes körömápoló, vitaminokat és antioxidánsokat tartalmaz. Néhány percnyi olívaolajos áztatás igazi kényeztetés lehet a körmök számára.
3: A kókuszolaj remek hidratáló, különösen hasznos lehet száraz, igénybe vett kezek esetében, finoman bemasszírozva a körömágyat is ápolja. A ricinus olajat sokan tartják a körömápolás egyik sztárjának, sűrű állaga miatt kiválóan bevonja és táplálja a körmöt, sokan rendszeresen használják a körömágy ápolására. A mandulaolaj könnyű és gyorsan felszívódik, gazdag E-vitaminban, amely a bőr és a körmök egyik jó barátja.
4: És jön egy extra kis ápolás. Sokan néhány csepp citromlevet is adnak az olajos ápoláshoz, ez segíthet a körmök természetes fényének kiemelésében. A köröm egészsége belülről is épül. A megfelelő fehérjebevitel, a vitaminok és a változatos táplálkozás ugyanolyan fontos. A megfelelő folyadékbevitel a bőr és a körmök állapotára is hatással lehet. A hidratált szervezet hálás a körmökkel, és megajándékozhat bennünket.
3: A panda egyszer panaszkodott, hogy gyakran letörik a körme. A nagymamája azt tanácsolta neki, hogy esténként masszírozza egy kis olívaolajat a körömágyába. A panda szorgalmasan követte a tanácsot, néhány hét múlva a körmei sokkal ápoltabbnak tűntek. Mosolyogva ezt mondta, a szépség
4: ismerték a modern körömápoló szalonokat, de ismerték a természet erejét, olajokkal, gyógynövényekkel és sok türelemmel ápolták a kezüket, és a természet sokszor ma is jó tanácsadónk lehet.
3: A szép köröm nem feltétlenül a hosszúságról szól, hanem az egészségről és az ápoltságról, és néha a legegyszerűbb megoldások a leghasznosabbak. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a természetes olajok körömápoló elejéről beszélgettünk egy kicsit szebben, egy kicsit egészségesebben és nagyon pandásan.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Rádió.
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
2: Ma reggel a panda a Tiszaparton sétálgatott, amikor talált egy régi kulcsot. Nem tudta, milyen ajtót nyit, de zsebre tette. Aztán jött, hogy minden nap egy új kulcsot ad a kezünkbe. A kérdés csak az, hogy melyik ajtót merjük kinyitni. Nézzük, milyen ajtók várnak ma a csillagjegyekre. Kosok, ma egy olyan helyzet adódhat, amelyhez egy kis plusz bátorság kell. Ne féljenek kimondani azt, amit régóta gondolnak. A szerencsés rütyük üzenete, aki kopogtat, annak egyszer kinyílik az ajtó.
3: Bikák, ma érdemes lassítani egy kicsit, nem minden versenyt kell megnyerni. A legédesebb gyümölcsök lassan érnek be.
2: Ikrek, ma egy váratlan beszélgetés sokkal fontosabb lehet, mint elsőre gondolnánk. Figyeljenek a sorok között megbújó üzenetekre. A nap kulcsszava, hallgass többet, és többet fogsz hallani.
3: Rákok, ma egy emlék vagy egy érzés visszatérhet. Ne féljetek megélni az érzelmeiteket. A szív nem felejt, csak csendben vár.
2: Oroszlánok, ma könnyen magukra vonhatják mások figyelmét, használják ezt jó célra. Mai üzenet, a fény akkor a legszebb, ha másokat is megvilágít.
3: Szüzek, ma egy régi, félbehagyott ügy végére kerülhet pont. A rend a léleknek is megkönnyebbülést hozhat, a tiszta asztalon könnyebb új terveket rajzolni.
2: Mérlegek, ma egy kedves gesztus szebbé teheti a napjukat, vagy éppen önök tehetik szebbé valaki másét. A mosoly az egyetlen ajándék, amelyből adva is több marad.
3: Skorpiók, ma valami érdekes információ kerülhet a birtokukba, ne siessenek az ítélkezéssel. A legjobb történeteket nem az első oldalon találjuk.
2: Nyilasok, ma a kalandvágy erősebben jelentkezhet. Ha nem tudnak messzire menni, fedezzenek fel valami újat a közelben. Minden út valahol egy első lépéssel kezdődik.
3: Bakok, ma ne hagyják, hogy egy kisebb akadály eltántorítsa önöket. A cél már közelebb lehet, mint gondolnák. A hegytető mindig a kitartók jutalma.
2: Vízöntők, ma különösen kreatív gondolatok találhatják meg önöket. Tartsanak maguknál egy papírt vagy jegyzetfüzetet. A nagy ötletek gyakran váratlan pillanatokban érkeznek.
3: Halak, ma a megérzéseik különösen erősek lehetnek, hallgassanak a belső hangjukra. A lélek sokszor hamarabb tudja a választ, mint az ész.
2: A panda végül hazavitte a régi kulcsot, nem azért, mert tudta, mit nyit, hanem azért, mert emlékeztette valamire. Arra, hogy minden nap tartogat egy új lehetőséget. Néha nem az a fontos, milyen ajtó nyílik ki, hanem az, hogy legyen bátorságunk lenyomni a kilincset. Ez volt a horoszkóp másképp pandás módra itt a Tisza hangjában. Legyen a csütörtökjük tele jó döntésekkel, kedves emberekkel, és olyan ajtókkal, amelyek mögött öröm vár önökre.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi Nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is.
0: 103.5 Feels good.
4: Makes me feel good.
5: It's my station.
1: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Éljen az ifjú pár!
8: Éljen az ifjú pár!
7: Bor, búzár, békességet, ásókapa, nagy harag, éljenek a
8: nekem
7: fiatalok!
8: Nekem is az a véleményem, igen, igen, igen.
9: Én szerintem a Fruzsihoz nem való ez a pasi. Mondd, hogy én mondtam.
10: Jól ki fogja zsigerelni, az biztos. Nagyon ócska férfinek néz ez ki.
9: Én mondtam a Fruzsinak, hogy vigyázzon vele.
10: És micsoda randa alak, egy gusztustalan, egy gyundorító.
9: Vigyázz, mert jönnek. Olyan szépek vastok így együtt.
10: Baba, mikor lesz?
9: Az én fiamnak már két lánya van.
10: Igen.
9: Ja nem, a két lányomnak van egy fia. Mindegy. Meg kell zabálni. Olyan kis tenderi keskalak.
10: Na, ha akkor egy kis figyelmet kérek szépen. No, hát csak annyit szeretnék mondani, hogy a én kislányom, akit én neveltem fő, akinek én a egyszülött apja vagyok, és aki a én anyaszült lányom, most akkor elhagyja a családi fészket, hogy új életet kezdjen a vejemmel, aki a én legjobb barátomnak, a Korsós Jancsinak a első házasságából származó második feleségének a nevelt fia. És hát én, bocsánat, csak úgy meg vagyok ma én hatódva a meghatottságtól, hogy szóval, nem
9: tudom. Ez kicsoda? Ki ez? Ez a lánynak apja?
10: Nem tudom, azt hiszem inkább a fiúnak a apósa lehet, mert nagyon hasonlít rá.
9: Ócska egy férfi ez is, minden pénzt eliszik.
10: Ez nem a polgármester?
9: Mit tudom én, annyian vannak ezek.
10: Na szóval úgy, hogy akkor én most akkor sok boldogságot, kislányom, és hát nem tudom, nem-e akar-e valaki még mondani valamit. Nem? Hát akkor köszönöm, hogy mindnyájatok eljöttetek, és akkor most hangosszék el a bőrös Lajos férfi kórus. Na.
7: Én az azért oda fekete, miről félelőtt álltok őt a szemes. Feltörött a karra, tett a tóra, nél a rózsám.
10: Ráadás! Ja nem, nincs.
9: Olyan gyönyörűek vagytok, jaj, de szépek vagytok így
10: egyet. Igen, kislányom, egyet jegyez meg.
9: Igen.
10: Soha senki nem mondta, hogy könnyű a élet,
9: bizony.
10: Csak azt, hogy élni érdemes.
9: Bizony, így van, és ne a múltban élj, hanem a mából csinálj holnapot.
10: Semmi
9: érted?
10: Baj, igen, igen.
9: Így van.
10: Bizony, és ne esd kétségbe, ha hullámvölgyekbe kerülsz, mert ha a hullámvölgy, akkor hullámhegynek is jönnie kell, ha van a hullámhegyvölgy. Van.
9: Bizony, na, ez akkor igen. Facebookon volt,
10: igen,
9: ez is
10: igen.
9: Nagyon szép. És nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember, ezt
10: igen,
9: is
10: tudod. Igen, hagyd menjenek táncolni egy kicsit, jó?
9: Jó van, menjetek, olyan szépek vagytok. De egy ócska férfi, fújj be újra.
10: Gusztustalan. No, hát akkor színpadon a Tivornya Band.
9: Elfújja a szél, ha kell, ha nem, akkor levelet. Elfújja a szél, ha kell, ha nem, akkor levelet. Elfújja a szél, ha kell, ha nem, akkor levelet. Ahogyan elfújja a szél, ha kell, ha nem. Ja igen, akkor levelet.
10: Van,

0: várjál, mert a férfi akar megint beszélni. No,
1: akkor kedves vendégek.
2: Poén mondjad! Na, a poén? És mondjad,
1: itt a én poén? Jóska barátom, aki egy kis meglepetéssel szeretne... Na, drágorat, ne. Szeretne kedveskedni a kedves vendégeknek, azaz tik nektek. Na, akkor...
2: Ez nagy poén volt, jó volt.
1: Jóska, na.
3: Én is egy kicsit itt.
1: Na, Barton.
3: Aztán... Fölírtam a cédulára egy faszra. Botlik József. Ez én vagyok. Apáról fiúra. Donászi Magda verse. Mint a éjjel szerenád, én úgy fogtam kezedet, a holdsugár fényében megnéztem szemedet. Ott ültél te velem szembe, míg én háttal álltam néked. Bevallottam te neked, hogy szeretlek te téged. Oda mentem hozzád, te már régen ottan álltál. Szálka férfit kerestél, azt engemet találta. Eladó a mennyasszony.
4: Jó, mennyasszony, nem érdekli? Digitális. Justin Bieber, gyertek!
1: Manóka! Manóka, most már ne szaladgál, jó? Tessék leülni!
5: Ne menj!
1: Ott a boros kóla. Na, lassan idd, mert hideg. Most már egy hangot nem akarok hallani.
5: Akkor fogd be a füled.
1: A Lajoskám, úgy örülök, hogy együttetek.
3: Ha, persze, társasági emberek vagyunk, hónap a Miki temetésére megyünk.
1: Az is szép lesz. Jó van, jó. Egyetek, igyatok, ott jó van a Norbi pogácsa, a feleségem a Norbi korbász szeleti, de van Norbi pálinka is.
3: Norbi pálinka, az milyen?
1: A napok is szaladgálni fogsz tőle, hogy biztos.
4: Drágám, nézz oda, még a belügyminisztérium is gratulált, most küldtek SMS-t.
1: Hanem, mit ír?
4: Ne hagyja el hűtlen hitvesét, feküdjön át egy másik ágyba. Hol szedte össze ezt a ócska férfit? Én még ilyet nem is láttam.
1: Állítólag nagyon romantikus volt a találkozásuk.
4: Ne beszélj!
1: De egymás után húztak sorszámot az elműnél, igen. Múlt hét kedden.
4: Nem illenek egymáshoz. Mondd, hogy én mondtam.
1: Igen.
4: A lány azt hiszem skorpió, vagy mérleg.
1: A férfi meg vízöntő?
4: Nem, állítólag autószerelő. Nagyon ócska férfi. Mondd, hogy én mondtam. Úgy fogja verni ezt a nőt, figyeld
1: Miből
4: meg.
1: Miből gondolod?
4: Állítólag van egy vakkomondorja. Hát az a politikus is ráfogta a komondorra. De állítólag a puli mindent látott. Fúj, de undorító, egy férfi egy is nézz oda, hogy fogjáztani. Olyan szépek vagy, te drágák vagy, hogy igen.
1: Jó, akkor ma egy kis figyelmet kérek szépen, mert...
2: A poén mondjad!
1: A én kedves barátom, a diószegi Karcsi, egy nótát szeretne elénekelni a feleségének.
3: Igen, mert ma nem hagy éni az asszony, úgyhogy... Na, Magdi, figyelj, ez neked szó. Egy-két, ha azt mondja. Most szólok hang.

0: virágos réten aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családomra, és a jó anyámra, az hújon én nékem, jaj, ha meghalok.
1: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Tiszai pillanatok. A Tiszai pillanatok támogatója a Tisza Tangó hajózási vállalat. Kedves hallgatóink, van valami különleges a hajózásban. Valami, amit nehéz szavakba önteni. Amikor a hajó lassan elszakad a parttól. Amikor a víz halk hullámai kísérik az utat. És amikor a világ egy kicsit lelassul körülöttünk. A Tisza nem csak folyó. A Tisza történeteket mesél. Mesél a régi halászokról. A kompokról. A vízimalmokról. A partmenti települések életéről. És azokról az emberekről, akik generációk óta együtt élnek vele. A hajózás során egészen más szemszögből láthatjuk a tájat. A folyó felől nézve a partok új arcukat mutatják. A fák lombjai a vízben tükröződnek. A madarak a hajó mellett suhannak el, és minden kanyar mögött új látvány vár bennünket. A Tisza hajózása nem a sietségről szól, hanem a felfedezésről.

0: a nyugalomról, és arról, hogy időt adjunk magunknak a természet szépségeinek megélésére. A folyó mindig halad előre. Mégis megtanít bennünket arra, hogy néha érdemes lassítani, körbenézni, és élvezni az utat, mert sokszor nem a cél a legszebb, hanem maga az utazás. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.
2: Mi van ma, ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
3: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
2: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! És vakszat, aztán menjünk!

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.

0: Ma egy igazi hegyi kalandra indulunk, úti célunk a Troglav, amely nem csak a Dinári-hegység egyik legismertebb csúcsa, hanem Bosznia-Hercegovina legmagasabb hegye is, vadregényes tája, kristálytiszta levegő és lélegzetel állító panoráma van bennük. Húzzuk fel a bakancsot és induljunk együtt. Kedves hallgatóink, a természet szerelmesei számára a Troglav neve igazi legendának számít. Ez a hatalmas hegy a Dinári-hegység része, és több mint 1900 méter magasra emelkedik.
1: A Troglav neve szó szerint azt jelenti három fej, a hegy három jellegzetes csúcsa miatt kapta ezt a nevet. Messziről nézve valóban úgy tűnik, mintha három hegy állna egymás mellett. A környéket sűrű erdők, hegyi rétek és vadvirágok borítják, tavasszal és nyáron különösen gyönyörű a táj, a levegő friss, a csend pedig szinte

0: kézzel fogható.
1: A Trogláv népszerű célpont a természetjárók körében. A csúcsra vezető út ugyan kitartást igényel, de a látvány minden lépést megér. Tiszta időben, kilométereken át ellátni a környező hegyekre. Sokan hajnalban indulnak útra, hogy a csúcson köszönhessék a napfelkeltét. Amikor az első napsugarak megvilágítják a hegyeket, a látvány egyszerűen felejthetetlen.
0: A környéken sasok, őzek és számos más vadon élő állat is megtalálható. A természet itt még őrzi eredeti, érintetlen szépségét. A Trogláv nem a nyüzsgésről szól, hanem a csendről, a kikapcsolódásról és a természet közelségéről.
1: A panda természetesen ma is velünk tartott, lassan kapaszkodott felfelé a hegyi ösvényen. Amikor végre felért a csúcsra, hosszasan nézte a végtelen tájat, a szél finoman melengette a füvet. A panda pedig ezt mondta, a hegyek nem azért vannak, hogy legyőzzük őket, hanem azért, hogy megtaláljuk önmagunkat.
0: Képzeljük el, hogy egy nyári reggelen elindulunk a Trogláv felé. Az ösvény kanyarog az erdőben, madarak énekelnek, a csúcsra érve pedig a világ, mintha egy pillanatra megállna, és csak a természet marad körülöttünk.
1: A hegyek megtanítanak arra, hogy minden nagy út kis lépésekkel kezdődik, és arra is, hogy a legszebb kitartásért néha meg kell dolgozni. A Trogláv pontosan ezt az élményt ajándékozza minden látogatónak. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a csodálatos Troglávra kirándultunk, egy kicsit kalandosan, egy kicsit természetközelien, és nagyon pandásan. A következő utazásunkon is tartsanak velünk, itt a Tisza hangjában.

Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Az elmúlt napokban világutaztunk, három évszázadon láttuk a 18. század fényűző ruháit, a 19. század elegáns öltözeteit és a 20. század divatforradalmát. Ma pedig megérkezünk a jelenbe, a 21. századba, ahol talán először a történelemben nem egyetlen stílus uralja a világot, hanem mindenki a saját divatját élheti. Kedves hallgatóink, ma a 18. századból valaki hirtelen megérkezne a napjainkba, valószínűleg teljesen meglepődne. Nem azért, mert a ruhák szebbek vagy drágábbak lettek, hanem azért, mert ma szinte minden megengedett. A 18. század a pompai és a rang bemutatásáról szólt. A ruhák gyakran nehezebbek voltak, mint egy mai utazótáska. A nemesek öltözéke megmutatta, ki milyen társadalmi helyzetben van.
4: A 19. században megszületett a modern elegancia, megjelent az öltöny, a nyakkendő és a kifinomult női viselet, a divat lassan közelebb került a hétköznapi emberekhez is. A 20. század a szabadság évszázada lett, megjelent a farmer, a sportos öltözködés és az egyéni stílus. A nők és a férfiak öltözködése egyre kényelmesebbé vált.
3: És most itt vagyunk napjainkban, ahol egyszerre divatos lehet egy elegáns kosztüm és egy szakadt farmer is. A 21. században már nem a szabályok, hanem az önkifejezés kerül előtérbe. Korábban a divat Párizsból vagy Milánóból indult, ma egyetlen fénykép néhány perc alatt körbejárhatja az egész világot. A közösségi média teljesen át

0: alakította a divatot.
1: Napjaink egyik legfontosabb témája a környezettudatos öltözködés. Egyre többen választanak tartós minőségi ruhákat, sokan újra felfedezik a használt ruhákat is. A 18. században a divat gyakran kényelmetlen volt, ma viszont a kényelem szinte ugyanolyan fontos, mint a megjelenés, ezért lett népszerű a sportosan elegáns stílus.
0: De mi maradt meg mind a 4 évszázadból, és most jön a legérdekesebb válasz. Mi az, ami a 18., 19., 20. és a 21. században is közös? A stílus változott, de az elegancia mindig érték marad. Kalapok, ékszerek, órák, táskák. A részletek ma is fontosak, az ember mindig ruhákkal is megmutatta, ki is valójában ő. Talán ez a legfontosabb 400 éve, és ugyanazt kerestük, mint ma, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben. A panda végig sétált képzeletben 4 évszázadon, látott parókás nemeseket, cilinderes urakat, rock'n'roll korszakot és mai fiatalokat sportcipőben, aztán elmosolyodott és ezt mondta, a divat mindig változik, az egyéniség soha.
1: Egy régi fénykép albumot lapozgatva könnyen észrevesszük, mennyit változtak a ruhák, de a mosolyok ugyanazok maradtak, a boldog pillanatok ugyanazok maradtak, és talán ezért olyan különleges a divat története. A divat nem csupán azt mutatja meg, mit viselünk, hanem azt is, hogyan gondolkodunk a világról. A 21. század legnagyobb üzenete pedig talán ez. Légy önmagad, mert ez soha nem megy ki a divatból. Ez volt a Divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a 21. és 21. század összehasonlításáról beszélgettünk, egy kicsit történelmien, egy kicsit stílusosan.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
4: A házat lehet kívülről leszigetelni, előfordul, hogy egy társasházban lakunk, műemléké jellegű épületünk van, vagy egyszerűen nincs lehetőség külső hőszigetelésre. Ilyenkor kerülhet szóba a belső szigetelés, de vajon jó ötlet? Milyen előnyei és buktatói vannak ma? Ennek járunk utána a Színes Percekben. Kedves hallgatóink, a szigetelésről legtöbbször a ház külső falai jutnak eszünkbe, pedig létezik egy másik megoldás is, a belső szigetelés.
5: Ahogy a neve is mutatja, ilyenkor a fal belső oldalára kerül a szigetelő anyag. Ez lehet speciális hőszigetelő lap, ásványgyapot vagy más korszerű rendszer. A cél ugyanaz, mint a külső szigetelésnél, csökkenteni a hővesztességet. Az egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsabban felmelegszik a helyiség. Különösen olyan lakásokban lehet hasznos, amelyeket nem fűtenek folyamatosan. Ráadásul kívülről nem változtatja meg az épület megjelenését.
4: A belső szigetelésnél nagyon fontos a megfelelő kivitelezés. Ha nem szakszerűen készül, akkor könnyen páralecsapódás alakulhat ki, a pára pedig idővel

0: penészedéshez vezethet. Belső szigetelés esetén még fontosabb a rendszeres szellőztetés. Naponta többször érdemes rövid, intenzív szellőztetést végezni. Gyakran alkalmazzák a régi családi házakban, társasházi lakásokban, vagy olyan helyiségekben, ahol egy-egy fal különösen hideg. De megtérül, a megfelelő kivitelezett szigetelés segíthet csökkenteni a fűtési költségeket, emellett komfortosabbá teheti az otthont, hiszen kellemesebb egy melegebb fal mellett ülni télen.
1: Ne csak a szigetelő anyag árát nézzük, a megfelelő párazárás és kivitelezés legalább ilyen fontos, sok esetben érdemes szakember tanácsát kérni.
0: A panda egyszer észrevette, hogy a nappali egyik fala télen mindig hideg, hiába fűtött a fal szinte, sugározta a hideget. Utána járt a lehetőségeknek és megfelelő belső szigetelést készített. A következő télen már sokkal kellemesebb volt a szoba. A panda mosolyogva ezt mondta, az otthon melegét nem csak a fűtés, hanem a jó megoldások is adják.
1: Egy család évekig küzdött egy hideg északi fallal, télen mindig hűvösebb volt a szoba, a megfelelő szigetelés után azonban érezhetően javult a komfort érzet, néha egy fal mögött több melegség rejtőzik, mint gondolnánk.
0: Az otthon nem csak négy falból áll, hanem abból az érzésből is, amikor jó hazatérni. Egy jól szigetelt, kellemesen meleg lakás ehhez sokat hozzá tud tenni. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a belső szigetelés világába kalandoztunk egy kicsit, építkezősen, egy kicsit energiatakarékosan és nagyon pandásan.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelent biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. Az értékek védelmében minden úton, minden nap.

0: Tisza hangja műsorunkat hallgatják itt a Panda Rádióban, a stúdió beszélgetésünként köszönhetem itt Pálfi Ervint, Magyar Kanizsa helyi közösség elnökét. Üdvözlöm itt a stúdióban.
1: Üdvözlöm. Kedves szerkesztőasszony, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
0: Ervintől megkérdezném, hogy mit jelent a Magyar Kanizsa helyi közössége, és milyen feladatokat látott el a mindennapokban. Ugye vasárnap ünnepeljük Magyar Kanizsa helyi közösségének napját, de miért fontos ez az ünnep a település életében, és mióta ünnepeljük ezt a jeles napot?
1: Hát ezt a jeles napot őszintén, ez lesz most a negyedik alkalom, amit tervezünk vasárnapra megszervezni, és ugye ez a negyedik alkalom előtte Magyar Kanizsának, mint Kanizsának, Kanizsa településnek nem volt saját úgymond település napja, és ez egy kiváló alkalom volt, hogy egy ilyen jeles napot is összehozzunk Kanizsának. Ugye a helyi közösség a törvény szerint, az önkormányzati törvény szerint, tehát nagyon csökkentett kicsi hatásköröket lát el, de azért elég úgymond szervezetten és odaadóan építjük Kanizsát is, tehát vannak itt azért vásári napok, amit szintén egy új keletű, mert nagyon nehéz volt visszahozni a vásári napokat, ez valamikor elveszett, és akkor voltak próbálkozások, de hál' Istennek ez is most már egy olyan közösségépítő vásári nap történik évente háromszor, azokon a vasárnapokon, amikor 5 vasárnap van a hónapban, és akkor ez a úgymond tavasztól őszig 3 ilyen hónap van, és akkor a negyedik vasárnap mindig Kanizsán történik megszervezése. A vásárnap vannak elképzelések, hogy ezt bővítsük jövőre, de per pillanat ez nagyon jó bevált, és tényleg örülök neki, hogy a kanizsaiak is visszakapták ezt a vásári napot. Talán azért is, mert ehhez kötődik Magyar Kanizsa úgymond napja is, mivel 1700 helyi közösség ezen a napon ünnepli ugyanis a település napját, annak kapcsán, hogy Mária Terézia 1751. június 28-án adományozott kiváltságlevelet a településnek, melyel Magyar Kanizsa mezővárosi rangot kapott. Ez a mezővárosi rang ugye biztosította a településünk számára az évi és heti vásártartási jogot. Az éves vásárok anno május 1-en és szeptember 19-én tartották meg, míg a heti vásárok napja az csütörtök volt. Hát ez azóta is megvan, mert a csütörtöki nap a piacnap Kanizsán, és akkor ez is egy picit összekötődött a dologgal.
0: És milyen programok lesznek valójában, tehát akit érdekel az idei ünnepségen?
1: Ugye két helyszínt határoztunk meg, és ez most már évek óta, negyedik, 4 éve ez így zajlik, és így történik meg, hogy van egy protokoláris része, ahol vasárnap, június 28-án délután 5 órakor egy emléktábla koszorúzása történik a helyi közösség épületén. Az emléktábla méltó módon állít emléket annak a ténynek, hogy Mária Terézia kiváltságlevelének köszönhetően városunk mezővárosi rangot kapott. Utána 17:30-kor átvonulnánk a Dubó-Tihamér képtárba, ahol Határvonalak címmel Bata Anikó, magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező személy, aki a gyermekéveit is itt töltötte el, így alkotásaiban a helyhez kötődő emlékek és élmények is különös hangsúlyt kapnak. Mindig próbálkozunk, és mindig van olyan személy, aki kanizsai kötődésű, és az ő tulajdonképpen akár festményeit, vagy képeit mutatjuk meg, és hál' Istennek idén is sikerült egy ilyen személyt idehoznunk. Ő már nem él Magyar Kanizsán, de ki fog állítani. És akkor 6 órakor pedig díszüléssel folytatjuk a művészetek házában, ugyan melegre való tekintettel elálltunk attól, hogy ez a pavilon előtt legyen, ott a Knesa udvarában, hát nagyon meleg van, és akkor a művészetek házában lesz egy díszülés, ahol a helyi közösség elismeréseinek átadása ünnepi műsora fog megtörténni. Ugye itt mi 3 díjat szoktunk kiosztani, Azt hagyd mondjam el, hogy minden évben, tehát tényleg olyan személyek kaptak díjat is, idén is a közösségét díjban Tóth Vilmos nyugalmazott építész részesül, akinek érdemei elvitathatatlanok Magyar Kanizsa városképe kapcsán. Akkor van egy Kanyó Zoltán nevezetű díjunk. Kanyó Zoltán ugye a helyi közösség elnöke volt, és ez egy pénzbeli díj, és 30 év alatti tehetséges fiatal kapja, aki már elismerése méltó módon hozzájárult közösségünk fejlődéséhez. Idén ő Bosznai Sára, aki gyermekkora óta a Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Egyesület tagja, táncolt és népénekesként is számos versenyen ért el kiváló helyezést, jelenleg pedig az elnökség tagjaként népi énekórát rendezvényszervezőként segíti az Egyesület munkáját. A harmadik díjunk pedig a civil szervezeti díj, vagy ezt a díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület fogja megkapni, amely városunk mondhatni legaktívabb művelődési egyesülete.
0: Valójában így elmondhatjuk azt, hogy mindenkihez szólnak ezek a programok.
1: Igen, ez a protokolláris része, viszont ami nagyon fontos, az pedig 6 órától vasárnap a Tiszaparton, pedig a délutáni program, ami a strandon fog megtörténni, ott is azt kiemelném, hogy minden ingyenes lesz, kivéve jó az éttermek, akik ott szolgálnak és árusítanak bármit, az nem, de ami tartalmat ad a Tiszaparton, mint a medence használata, az újonnan megépült pádelpálya, az új golfpálya, illetve lesz arcfestés, lesz SAP bérlésére van lehetőség ingyen, ezek mind ingyenesi lettek téve. Tehát ez a szabadtéri rész, ugye 6 órakor, ahogy említettem, egy offline zónával kezdődik, ez egy szabadtéri gyermekprogram animátorokkal, vidámjátékokkal is önfelett kikapcsolódással a Tiszaparton, illetve este 9 órakor pedig már azt a korosztályt, ha bár mondhatnám, hogy minden korosztálynak nyire fog válni, egy Full Jovi koncertet láttunk elő, este 9 órakor lent a Tiszaparton. A Full Jovi, ez Bon Jovi legismertebb slágerei csendülnek majd fel élőben a Tiszaparton, a John Bon Jovi tribute zenekar előadásában. Hát ugye ikonikus rock himnuszok, lendületes koncertélmény és hamisítatlan fesztivál hangulat vár minden generációra.
0: Tehát igen, a családokat, fiatalokat és minden korosztályt ezzel szerintem meg is szólítanak, de mit üzen azoknak, akik esetleg még nem döntötték el, hogy részt vesznek-e a vasárnapi rendezvényen? Mit jelent önnek személyesen ez a rendezvény és Magyar Kanizsa?
1: Hát ahogy már említettem, ugye ahogy az össztelepülések Magyar Kanizsa községben megünneplik a saját napokat, a saját, hogy sajátjuknak érezzék, ezt hoztuk mi is el, tehát hogy ez Kanizsán ez a dátum, ez a június 28-a legyen, most hál' Istennek vasárnap esik, bízom benne, hogy mindenki el fog tudni jönni, és tényleg vasárnap a Tiszaparté legyen a nap, és annak is állítólag az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Annyit esetleg még elárulhatok, hogy a szúnyogokra is gondoltunk, hogy azokat is már pénteken elkezdjük, lesz egy füstölős kocsi, ami körbejárja a települést, illetve lesz repülőgépes gyérítés, szúnyoggyérítés, tehát bízom benne, hogy ez is vasárnapra minden be fog állni, és hogy ez nem fogja zavarni az odalátogatókat.
0: Egy záró gondolatként, ha egy mondatban kellene meghívni a hallgatókat a helyi közösség napjára, mit mondana?
1: Vasárnap mindenki lent a Tiszaparton, valahogy ez lenne az üzenetem.
0: Köszönjük szépen azt, hogy eljött hozzánk, és várjuk vissza hozzánk ide a stúdióba, hogy beszélgessünk egy kicsit a helyi közösség mindennapjairól és életéről is. Úgyhogy amikor adódik az alkalom, várjuk hozzánk vissza a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívásokat, szép napot!
0: Stúdió vendégünk volt itt a Panda Rádióban, Tisza hangja műsorunkban, Pálfi Ervin, a Magyar Kanizsa helyi közösség elnöke.
2: és már véget is ér. Egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230-389-126. 062-180-44-46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arangyalovó.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Vasárnap ünneplik Magyarkanizsai helyi közösség napját. Magyarkanizsai helyi közösség napját idén június 28-án rendezik meg. Ez alkalomból gazdag programkínálattal készülnek minden korosztály számára. A délután folyamán megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyarkanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezt követően a díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át, Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvény szervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától várják az érdeklődőket a Tiszaparton. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg vissza nem térítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej és a húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár, gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. A pályázat keretében a 2026. január 1-je után megvalósított vásárlások számolhatók el, a támogatás pedig szarvasmarha, sertés, juh és kecske beszerzésére igényelhető. A pályázat benyújtási határideje július 24-e, írta Juhász Bálint. Nem fogyasztható a csantavéri és a dusanovói ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztást megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint, ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. A vezetékes víz fogyasztásra vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldják a korlátozást. A vasúti áruszállítással foglalkozó Srbija Cargo közvállalat a hónap végéig 424 dolgozó elbocsátását tervezi a vállalat rossz üzleti eredményei miatt, írja a Danas. A Danas által megtekintett dokumentum szerint Dusan Gyukic, a Srbija Cargo megbízott igazgatója, június 22-én megküldte a vasutas szakszervezeteknek a 2026-ra vonatkozó létszámfelesleg kezelési program javaslatát véleményezésre. A dokumentumban az szerepel, hogy a Srbija Cargo 2026-os üzleti terve szerint a dolgozók számát június végére 1250 főre kell csökkenteni. A vállalat ezt azzal indokolja, hogy a munkaerő kapacitásokat a tényleges üzleti igényekhez kell igazítani. A javaslat szerint május 21-én a vállalatnál 2340 munkahely szerepelt a rendszeresítésben, ezek közül 1827 volt betöltve. Az üzleti működés optimalizálása, valamint a munkaszervezés és a munkakörök tervezett igényekhez igazítása miatt a munkahelyek számát 935-tel, a dolgozók számát pedig 424-jel csökkentenék. A 024.rs szerint a tervezet a rossz üzleti eredményekkel indokolja a létszámleépítést. A lépés érzékenyen érintheti a vasúti áruszállítással foglalkozó vállalatot, amely stratégiai szerepet tölt be az ország vasúti teherszállításában.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon derűs lesz az ég, napközben rendkívül meleg és napos idő lesz, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 33 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 242 cm magas. A mai nap folyamán sem érkezik időjárási front, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a sztrók esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését, amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70 per A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotherm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 25.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Vasárnap ünneplik Magyar-Kanizsai helyi közösség napját. Magyar-Kanizsai helyi közösség napját idén június 28-án rendezik meg. Ez alkalomból gazdag programkínálattal készülnek minden korosztály számára. A délután folyamán megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar-kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezt követően a díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át, Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvény szervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától várják az érdeklődőket a Tiszaparton. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg vissza nem térítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej és a húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár, gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. A pályázat keretében a 2026. január 1-e után megvalósított vásárlások számolhatók el, a támogatás pedig szarvasmarha, sertés, juh és kecske beszerzésére igényelhető. A pályázat benyújtási határideje július 24-e, írta Juhász Bálint. Nem fogyasztható a csantavéri és a dusanovói ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztást megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint, ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. A vezetékes víz fogyasztásra vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldják a korlátozást. A vasúti áruszállítással foglalkozó Srbija Cargo közvállalat a hónap végéig 424 dolgozó elbocsátását tervezi a vállalat rossz üzleti eredményei miatt, írja a Danas. A Danas által megtekintett dokumentum szerint Dusan Gyukic, a Srbija Cargo megbízott igazgatója, június 22-én megküldte a vasutas szakszervezeteknek a 2026-ra vonatkozó létszámfelesleg kezelési program javaslatát véleményezésre. A dokumentumban az szerepel, hogy a Srbija Cargo 2026-os üzleti terve szerint a dolgozók számát június végére 1250 főre kell csökkenteni. A vállalat ezt azzal indokolja, hogy a munkaerő kapacitásokat a tényleges üzleti igényekhez kell igazítani. A javaslat szerint május 21-én a vállalatnál 2340 munkahely szerepelt a rendszeresítésben, ezek közül 1827 volt betöltve. Az üzleti működés optimalizálása, valamint a munkaszervezés és a munkakörök tervezett igényekhez igazítása miatt a munkahelyek számát 935-tel, a dolgozók számát pedig 424-gyel csökkentenék. A 024.rs szerint a tervezet a rossz üzleti eredményekkel indokolja a létszámleépítést. A lépés érzékenyen érintheti a vasúti áruszállítással foglalkozó vállalatot, amely stratégiai szerepet tölt be az ország vasúti teherszállításában.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon derűs lesz az ég, napközben rendkívül meleg és napos idő lesz, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 33 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 242 cm magas. A mai nap folyamán sem érkezik időjárási front, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomásingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954. Rommel.

Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Austroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 899 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Vasárnap ünneplik Magyar-Kanizsai helyi közösség napját. Magyar-Kanizsai helyi közösség napját idén június 28-án rendezik meg. Ez alkalomból gazdag programkínálattal készülnek minden korosztály számára. A délután folyamán megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar-kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezt követően a díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át, Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvény szervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától várják az érdeklődőket a Tiszaparton. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg vissza nem térítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej és a húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár, gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. A pályázat keretében a 2026. január 1-je után megvalósított vásárlások számolhatók el, a támogatás pedig szarvasmarha, sertés, juh és kecske beszerzésére igényelhető. A pályázat benyújtási határideje július 24-e, írta Juhász Bálint. Nem fogyasztható a csantavéri és a dusanovói ivóvíz. A Tartományi Egészségügyi Titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztást megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint, ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. A vezetékes víz fogyasztásra vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldják a korlátozást. A vasúti áruszállítással foglalkozó Srbija Cargo közvállalat a hónap végéig 424 dolgozó elbocsátását tervezi a vállalat rossz üzleti eredményei miatt, írja a Danas. A Danas által megtekintett dokumentum szerint Dusan Gyukic, a Srbija Cargo megbízott igazgatója, június 22-én megküldte a vasutas szakszervezeteknek a 2026-ra vonatkozó létszámfelesleg kezelési program javaslatát véleményezésre. A dokumentumban az szerepel, hogy a Srbija Cargo 2026-os üzleti terve szerint a dolgozók számát június végére 1250 főre kell csökkenteni. A vállalat ezt azzal indokolja, hogy a munkaerő kapacitásokat a tényleges üzleti igényekhez kell igazítani. A javaslat szerint május 21-én a vállalatnál 2340 munkahely szerepelt a rendszeresítésben, ezek közül 1827 volt betöltve. Az üzleti működés optimalizálása, valamint a munkaszervezés és a munkakörök tervezett igényekhez igazítása miatt a munkahelyek számát 935-tel, a dolgozók számát pedig 424-jel csökkentenék. A 024.rs szerint a tervezet a rossz üzleti eredményekkel indokolja a létszámleépítést. A lépés érzékenyen érintheti a vasúti áruszállítással foglalkozó vállalatot, amely stratégiai szerepet tölt be az ország vasúti teherszállításában.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon derűs lesz az ég, napközben rendkívül meleg és napos idő lesz, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 33 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 242 cm magas. A mai nap folyamán sem érkezik időjárási front, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.
4: Es wurde

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954. Rommel.
2: Ez volt a reklám.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az árnyék,

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes

0: Képes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
1: Júniusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Ausztroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pe, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: 사람은
1: 힙 뮤직
2: 힙 뮤직
0: 본더 라디오.

0: Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérképkivizsgálás.

0: tanácsa, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Vasárnap ünneplik Magyar-Kanizsai helyi közösség napját. Magyar-Kanizsai helyi közösség napját idén június 28-án rendezik meg. Ez alkalomból gazdag programkínálattal készülnek minden korosztály számára. A délután folyamán megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar-kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezt követően a díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át, Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvény szervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától várják az érdeklődőket a Tiszaparton. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg visszanemtérítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. Juhász Bálint, a Tartományi Képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej és a húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár, gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. A pályázat keretében a 2026. január 1-e után megvalósított vásárlások számolhatók el, a támogatás pedig szarvasmarha, sertés, juh és kecske beszerzésére igényelhető. A pályázat benyújtási határideje július 24-e, írta Juhász Bálint. Nem fogyasztható a csantavéri és a dusanovói ivóvíz. A Tartományi Egészségügyi Titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztást megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint, ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. A vezetékes víz fogyasztásra vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldják a korlátozást. A vasúti áruszállítással foglalkozó Srbija Cargo közvállalat a hónap végéig 424 dolgozó elbocsátását tervezi a vállalat rossz üzleti eredményei miatt, írja a Danas. A Danas által megtekintett dokumentum szerint Dusan Gyukic, a Srbija Cargo megbízott igazgatója, június 22-én megküldte a vasutas szakszervezeteknek a 2026-ra vonatkozó létszámfelesleg kezelési program javaslatát véleményezésre. A dokumentumban az szerepel, hogy a Srbija Cargo 2026-os üzleti terve szerint a dolgozók számát június végére 1250 főre kell csökkenteni. A vállalat ezt azzal indokolja, hogy a munkaerő kapacitásokat a tényleges üzleti igényekhez kell igazítani. A javaslat szerint május 21-én a vállalatnál 2340 munkahely szerepelt a rendszeresítésben, ezek közül 1827 volt betöltve. Az üzleti működés optimalizálása, valamint a munkaszervezés és a munkakörök tervezett igényekhez igazítása miatt a munkahelyek számát 935-tel, a dolgozók számát pedig 424-jel csökkentenék. A 024.rs szerint a tervezet a rossz üzleti eredményekkel indokolja a létszámleépítést. A lépés érzékenyen érintheti a vasúti áruszállítással foglalkozó vállalatot, amely stratégiai szerepet dölt be az ország vasúti teherszállításában.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon derűs lesz az ég, napközben rendkívül meleg és napos idő lesz, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 33 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 242 cm magas. A mai nap folyamán sem érkezik időjárási front, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

甘い。

3-5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.